0: Stefan, a legjobb zenék.
1: Mit tehet a sej?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét, hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet.
2: Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-éig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket, szeptember 1-éig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős fejáll. Arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
2: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxygen Media híreit hallják. A Dunabecse és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. Szerdán Dunaújvárosban a polgármesteri hivatal is csatlakozott a kihívás napjához. Ennek részeként a Városháza térre hirdettek közös testmozgást, amire az önkormányzat munkatársai mellett sokan mások is csatlakoztak, már hagyománynak számít, hogy a polgármesteri hivatal is csatlakozik a május 27-i kihívás napjához, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatására. Éppen ezért a hivatal szerdai ügyfélfogadása is elmaradt, hogy a munkatársak közül minél többen csatlakozhassanak az edzéshez, helyette csütörtökön várják az állampolgárokat, írja Feol. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaújváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében Szinkron Stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Az adóhatóság tájékoztatása szerint országszerte mintegy 400 ezer vállalkozásnak kell benyújtani a TAO bevallását, emellett több mint 100 ezer cég érintett a kisvállalati adó, vagyis a KIVA bevallásában is. A határidő kiemelten fontos a dunaújvárosi adózók számára is, különösen azért, mert az idei május 31 vasárnapra esik. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a számviteli beszámolókat legkésőbb május 31-ig elektronikusan közzé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az adó megfizetésének végső határideje pedig 2026. június 1-e. A következő napokban több dunamenti térségben, így Dunaújváros környékén is szúnyogirtást végeznek a szakemberek, közölte a katasztrófavédelem. Az országos gyérítési program a nagyobb folyók és tavak mentén zajlik, miután az elmúlt időszak csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett a szúnyogok szaporodásához. A tájékoztatás szerint a Duna magyarországi szakaszának szinte teljes hosszában védekeznek a vérszívók ellen. A munkálatok érintik többek között a sziget köztérségét, Komáromot, Budapestet, a Csepel-szigetet, Dunaújvárost, valamint Szekszárd, Baja és Mohács környékét is. Emellett a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Dráva mentén és Zalavár megyében is folytatódik a gyérítés, írja Duna Online. Idén nyáron is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzata azoknak a családoknak, amelyek jogosultak az ingyenes ellátásra. A program célja, hogy a nyári szünet idején sem maradjanak meleg étel nélkül a rászoruló gyermekek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az ingyenes étkezést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. Az általános és középiskolás diákok június 22-e és augusztus 31-e között Összesen 50 munkanapon keresztül juthatnak napi egyszeri melegételhez. A szakképző intézmények tanulói számára a program már június 16-án elindul, részletek a dunaonline.hu oldalon. A Dózsa mozi előtti téren Dunaújvárosban a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a katonaság és a társszervek mutatkoztak be az érdeklődőknek. A programokra diákcsoportok és családok is nagy számban érkeztek, a látogatók pedig testközelből ismerkedhettek meg a rendvédelem speciális járműveivel és eszközeivel. A szervezetek munkatársai a pályaválasztás előtt álló fiatalokat toborzó programokkal és szakmai tájékoztatókkal is várták, írja Duna Online. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport május 30-án 8. alkalommal rendezi meg a Jót fut a város elnevezésű sportnapját. A jótékonysági esemény idei célja a Dunaújvárosi mentőállomás pihenőszobáinak fejlesztése, felújítása, amire már az előzetes felajánlások révén 1,5 millió forintnál is több összegyűlt. A program nem csak a sportról szól, ingyenes egészségügyi szűrőnapot is szerveznek egész nap a rendelőintézetbe 9 és 18 óra között a Szent Pantaleon Kórház szakmai segítségével, írja a FEOL. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre. Itt Fejérvár megyében is. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon a Fejérvár megyei szülőknek is. Érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok szerepelnek. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a Fejérvár megyei vásárlókat is, hogy az érintett termékeket ne használják. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejérvár megyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok! Május 28-án csütörtökön 6 órát hagytuk el 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Csanád, Emil napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A hosszú hír összefoglaló után csupán Mark Anthony tudásszomja nem enyhült. I need to know, tudnom kell. Ezzel indul az óra.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 28-án az éhezés világnapján, és kontrasztként ma van a hamburger világnapja is. Bizarr. Na de miért kapta a hamburger hamburgról a nevét, ha amerikai? Mindegy is, Vino Speak Americano címmel a Yolanda Bicul dala folytatja a csütörtök reggelt. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést a Best FM-mel. Hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A római birodalom hangulatát idézik meg azon a fesztiválon, amelyen fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok várják az érdeklődőket Pécsen június 5-én és 6-án. Ingyenes idegenvezetős tematikus séták is lesznek a késő római kori ókeresztény temetőben, míg a helyszíneket övező tereken gazdag programkínálat várja az érdeklődőket. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset egy vasúti átjáróban történt. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaújváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítség a

0: Televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Itt Fejérvár megyében is megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon a Fejérvár megyei szülőknek is. Érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok szerepelnek. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések, átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. A front mögött felfrissül a levegő. Most 7 és 17 fok között van, napközben 22-27 fok között alakul a maximum. Sok napsütés lesz, csak keleten, észak-keleten lehet több gomoly felhő az égen, de esni ott sem fog. Aztán az átmeneti szünet után szombaton visszatér a kánikula, akkor újból 30 fok körül alakul majd a maximum. Mi pedig közben megyünk tovább Vanessa Amorózival. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a reggel, itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. A hírek alatt is várom a közlekedési infókat, 0620 55 55 155. A következő órában pedig szól majd a Black Eyed Peas dala. És Subbase Monster is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. Szerdán Dunaújvárosban a polgármesteri hivatal is csatlakozott a kihívás napjához. Ennek részeként a Városháza térre hirdettek közös testmozgást, amire az önkormányzat munkatársai mellett sokan mások is csatlakoztak. Már hagyománynak számít, hogy a polgármesteri hivatal is csatlakozik a május 27-i kihívás napjához, és közös testmozgással hívják fel a figyelmet az aktív életmód és a mozgás jótékony hatására. Éppen ezért a hivatal szerdai ügyfélfogadása is elmaradt, hogy a munkatársak közül minél többen csatlakozhassanak az edzéshez, helyette csütörtökön várják az állampolgárokat, írja a FEOL. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaújváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. Országszerte így itt Fejér vármegyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatást a szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a Fejér vármegyei vásárlókat is, hogy az érintett termékeket ne használják. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sötét tél után végre itt vannak a nagyon hosszú nappalok. A mai napfelkelte például 4:53-kor volt, nem csoda, ha lemaradtunk róla. Be lehet már is pótolni, a Simply Red indítja az órát a Sunrise-al. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, május 28-a van, az év 148. napja, és például 1742-ben a mai napon nyílt meg az első fedett úszoda Londonban. Vagy 118 éve a mai napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója, de tartogatok még egy-két érdekességet május 28-áról. Erre visszatérünk egy picit később. Nem sokára az Envogue, mindjárt a New Level Empire és Wolf Katy, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Don't Funk With My Heart-tal a besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, felfrissül átmenetileg az idő, 22-27 fok, sok napsütés, ez várható ma is, holnap is, aztán szombaton újból jön a kánikula vissza, 30 fok körül lesz majd a maximum. Részletek és még több friss, érdekes, hasznos információ a hírekben. 7:30 után Altranate és a Free folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és

0: fesztivál három napon át a Tatai Vár és az Eszterházi kastély környékén, az Öreg tó partján zajlik majd. A vár tövében felépített sátortáborban az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a 16. századi katonák és családjaik mindennapjaiba. A hangulatról dudások, lantosok és historikus énekmondók gondoskodnak, táncházzal egybekötve. A legkisebbeknek vitézi próbákat, bábszínházat és korabeli játékokat szerveznek. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. A római birodalom hangulatát idézik meg azon a fesztiválon, amelyen fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok várják az érdeklődőket Pécsen június 5-én és 6-án. Ingyenes idegenvezetős tematikus séták is lesznek a késő római kori ókeresztény temetőben, míg a helyszíneket övező tereken gazdag programkínálat várja az érdeklődőket. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset egy vasúti átjáróban történt. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Az adóhatóság tájékoztatása szerint országszerte mintegy 400 ezer vállalkozásnak kell benyújtani a TAO bevallását, emellett több mint 100 ezer cég érintett a kisvállalati adó, vagyis a KIVA bevallásában is. A határidő kiemelten fontos a dunaújvárosi adózók számára is, különösen azért, mert az idei május 31 vasárnapra esik. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a számviteli beszámolókat legkésőbb május 31-ig elektronikusan közzé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az adó megfizetésének végső határideje pedig 2026. június 1-e. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról.

0: A meteorológusok szerint napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Sok boldogságot kívánok a névnapos csanádoknak, az Emileknek és a szülinaposoknak is. 118 éve ezen a napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. 78 éve ezen a napon született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Boldog 84. születésnapot kívánunk Fodor Zsókának, magyar színésznőnek, a Barátok közt Magdi anyusának. Meg nem mondanánk róla, de ma 58 éves Kylie Minogue. 1962-ben a mai napon született Ajándék Roland, azaz Roland Gift, a Fine Young Cannibals énekese. És 1981-ben ugyanezen a napon született Mark Feely, az ír Westlife tagja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Még egyszer 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Autómentős Feritől tudom, hogy lerobbant egy autó az M3-ason Budapest felé, 60 után a Bag környéki terelésben, a Nyíregyháza felé vezető oldalra átterelt belső sávban. Óvatosan! A 90-es évek nem lettek volna 90-es évek fiú zenekarok nélkül. Jön majd a Backstreet Boys! És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. Az adóhatóság tájékoztatása szerint országszerte mintegy 400 ezer vállalkozásnak kell benyújtani a TAO bevallását, emellett több mint 100 ezer cég érintett a kisvállalati adó, vagyis a KIVA bevallásában is. A határidő kiemelten fontos a dunaújvárosi adózók számára is, különösen azért, mert az idei május 31 vasárnapra esik. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a számviteli beszámolókat legkésőbb május 31-ig elektronikusan közzé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az adó megfizetésének végső határideje pedig 2026. június 1-e. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaújváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével. A pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejér vármegyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az Uptown Girl-lel a nemrég emlegetett szülinapos Mark Feely és Ír Cimborái, azaz a Westlife indítják az órát. 5 percen volt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, ha van ilyen. 0620-55-55-155, Maxim Levente vagyok. Május 28 csütörtök, sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak, illetve a névnapos családoknak és emileknek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, lerobbant valaki az M1-esen, az M0-ás csomópont után a határ felé vezető oldalon, már a nullásra is visszaér a torlódás. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, jöjjön egy kis jammelés Bob Marley-val és MC Light-tal, Jammin' a Best-en!

Best FM, a legjobb zenék. Hőség folytogatja Európát, az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet mérték kedden Angliában, de olvastam olyat is, hogy közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, na meg olyat is, hogy Párizsban az emberek a Szajna partján próbálnak hűsölni a kánikulában. Ezek szerint mi, hát idézőjelben, megúsztuk a 30-35 fokkal, amelytől idéglenesen, ha egy-két napra is, de most búcsút vettünk a tegnapi hidegfronttal, felfrissült a levegő, 22-27 fok lesz ma. De hogy mi várható a folytatásban, az is kiderül a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, rögtön folytatjuk Bryan Adams-szel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A kötelező

0: napon át a Tatai Vár és az Eszterházi Kastély környékén, az Öreg Tó partján zajlik majd. A vár tövében felépített sátortáborban az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a 16. századi katonák és családjaik mindennapjaiba. A hangulatról dudások, lantosok és historikus énekmondók gondoskodnak, táncházzal egybekötve. A legkisebbeknek vitézi próbákat, bábszínházat és korabeli játékokat szerveznek. A szombati bajnokok ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer. Az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A Szentpéteri Borpince 2025-ös Nero Rosé válogatása nyerte el a 30. Szegedi Borfesztiválon rendezett borverseny fődíját. A kiskörösi borászat magyar nemesítésű fajtából készített rozé különlegességét több mint 150 benevezett étel közül választotta a legjobbnak, így Szeged város borának a szakmai zsűri, amelynek munkáját az 1997-ben az év bortermelője címet elnyerő Bok József felügyelte. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítség a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Az adóhatóság tájékoztatása szerint országszerte mintegy 400 ezer vállalkozásnak kell benyújtani a TAO bevallását, emellett több mint 100 ezer cég érintett a kisvállalati adó, vagyis a KIVA bevallásában is. A határidő kiemelten fontos a dunaújvárosi adózók számára is, különösen azért, mert az idei május 31 vasárnapra esik. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a számviteli beszámolókat legkésőbb május 31-ig elektronikusan közzé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az adó megfizetésének végső határideje pedig 2026. június 1-e. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról.

0: A meteorológusok szerint napos időre van kilátás a térségben, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Végre felfrissült a levegő, ma 22-27 fok között sok napsütés mellett telik a nap. Esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, aztán a hétvégére visszatérhet a 30 fok körüli kánikula. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ez már a Dallunis dala, az I Got Five on it a Besten. Jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár együtt is énekelhetjük majd a következő órában, hogy... Legyen úgy, mint rég, a 90-es és 2000-es években jön majd a 4-es Street, és ha már szóba került a 90-es évek a korszak legelejéről, érkezik majd Montel Jordan dala is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155, mindjárt a legfrissebb hírek jönnek, aztán 9 után is a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaújváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámoló a Duna Online oldalán. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejér vármegyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Bizony annak is volt egyfajta romantikája, amikor csak annyi aprónk volt, hogy gyorsan bemondjuk a fülke számát a hívott félnek, hogy hívjon vissza minket, mert mindjárt lejár az idő. Jön a Payphone, a Maroon 5 dala. Május 28-án csütörtökön, a Csanádok és az Emilek névnapján, 4 perccel múlt 9 óra. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki, végre egy kis jó idő. Én kedden ünnepeltem a 23-at, üdv Pécsről, munkából, a traktorból. Isten éltessen, igen, jó idő. Megszűnt a kánikula egy-két napig. Csak 22-27 fok között lesz a maximum. És egy közlekedési info, laza, 12 kilométeres torlódás alakult ki újfent az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Duna hídtól. Ha minden igaz, munkavégzés miatt, de hogyha baleset az oka, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Ide írta az iménti hallgató és hívható SMS Viber szám 1-ben. Jön a PM Down és a Set a Drift on Memory Bliss a Besten.

Best FM a legjobb zenék egy szakítás történetével. Sophie Alice Baxter érkezik, Get Over You, Túllépni rajtad, és vasárnap már mi is okosabbak leszünk, hiszen túl leszünk a budapesti BL döntőn, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje a bajnokok ligáját. A szombaton 18 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődő döntő végén derül ki.

Best FM, a legjobb zenékén. Az éjszaka, ez a címe legalábbis a Shakedown 2001-es slágerének. Szóval ez a Night, és ha nem is éjszaka, de este 6-tól ma is lesz Night Shift. Csütörtökönként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7 és 8 között a Best FM lemezjátszói mögött DJ Miller.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A bő egy hónap múlva július 6-án esedékes budapesti koncertre melegíthetnek Ricky Martin rajongói majd a következő órában. Szóval majd a She Bangs és a V-motorok legendás slágere is Dr. Bérestől és Király Viktortól. Tartunk egy rövid információs szünetet, utána délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Nagyszabású Metallica kiállítás nyílik a Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem két hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig tekinthetőek meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön kettőt is. A csapat június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon. A repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű. Kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. A Szentpéteri Borpince 2025-ös Nero Rosé válogatása nyerte el a 30. Szegedi Borfesztiválon rendezett borverseny fődíját. A kiskörösi borászat magyar nemesítésű fajtából készített rozé különlegességét több mint 150 benevezett étel közül választotta a legjobbnak, így Szeged város borának a szakmai zsűri, amelynek munkáját az 1997-ben az év bortermelője címet elnyerő Bok József felügyelte. A római birodalom hangulatát idézik meg azon a fesztiválon, amelyen fáklyás felvonulás, légiósok, interaktív családi kalandok és római finomságok várják az érdeklődőket Pécsen június 5-én és 6-án. Ingyenes idegenvezetős tematikus séták is lesznek a késő római kori ókeresztény temetőben, míg a helyszíneket övező tereken gazdag programkínálat várja az érdeklődőket.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaujváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutatók programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejér vármegyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Olyan előadóktól, mint a Limp Bizkit, Jennifer Lopez, Melanie C, vagy elsőként a francia DJ és producer Mágus Bob Sinclair, na és Gary Payne, aki a vokálokért felel, és biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is létezett már autotune, ami kijavítja a hamis énekhangokat, de szerintem ezt szándékosan nem használták. Így ízes, így tökéletes. Love Generation, 4 perc múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.

Ezt a FM legjobb zenék teljes nevén Edwin Stephen Collins, a skót zenész, dalszerző, énekes, gitáros folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-es slágerét indítottam el ezzel a Girl Like You.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Úristen, már 15 éves a Mizu.

0: A délelőtt utolsó órájában jön majd Fluor Tomi is, akár csak a Seft. Telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, várom az infót a friss hírek alatt is, utána zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 78 éves korában elhunyt a dr. Szántó Jenő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Egy legendás, igazi nagybetűs tanár távozott az élők sorából, aki a Dunaújvárosi Főiskola, majd egyetem egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója, vezetője volt. Dr. Szántó Jenőt volt kollégái és hallgatói sokassága gyászolja, 78 éves volt. Dr. Szántó Jenő 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán műszaki tanárként. 78-ban a Miskolci Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt 1985-ben egyetemi doktori fokozatot is elnyert. A sokak számára egyszerűen csak Jenő bácsinak hívott kollégájuk az intézmény egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója volt. 2018-as nyugdíjba vonulásáig összesen 47 éven át erősítette az iskola közösségét, írja a Dúl. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon, a Fejérvár megyei szülőknek is. Érdemes még májusban foglalni. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok szerepelnek. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-észak-nyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 13 fok körül alakul, napközben 28 fokig emelkedik.
3: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat. Sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál. Napos, száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJL bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban holnap és szombaton olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek és más szakemberek várják az iskolásokat, ezt mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
4: 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
3: Riasztást adtak ki a hőség miatt Olaszországban. A legmagasabb figyelmeztetés van érvényben Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt fullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Például Avril Lavigne-tól, aki még mindig pimaszkodik, de ebben az órában vezetési leckéket vehetünk Justin Timberlake-től, az órát pedig az a Robbie Williams kezdi, aki Britpop című nemrég megjelent új albumával éppen világkörüli turnén van. Júniusban és júliusban Európában, aztán Latin-Amerikában, illetve Ausztráliában folytatja a koncertezést. Szól már is a Rock DJ, 4 perc elmúlt 11. Hello, Max Semlevente vagyok.

Escort. Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek egyik legnagyobb hip-hop buli himnusza, a Jump Around, a House of Pain slágere is attól az úriembertől származik, legalábbis annak a csapatnak az alapító tagjától, aki most is gitáron játszik, illetve mellette még rapper. Szóval az ír-amerikai rapper, énekes, dalszövegíró Eric Schrodion művész nevén Everlast és a What It's Like a Besten.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Burkolatjavítás miatt még mindig óriási 15 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Egészen az M5-östől lépésben halad a pálya. Aki tud, válaszol időben másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

do something. Let's make a bet. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a dél, úgyhogy megjött Majoros Rita, akinek átadom a stafétát. Jó étvágyat kívánok, és várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Íme egy kis ízelítő az óra első dalából, Britney Spears, Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Egy legendás, igazi nagybetűs tanár távozott az élők sorából, aki a Dunaújvárosi Főiskola, majd egyetem egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója, vezetője volt. Dr. Szántó Jenőt volt kollégái és hallgatói sokassága gyászolja, 78 éves volt. Dr. Szántó Jenő 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán műszaki tanárként. 78-ban a Miskolci Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt 1985-ben egyetemi doktori fokozatot is elnyert. A sokak számára egyszerűen csak Jenő bácsinak hívott kollégájuk az intézmény egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója volt. 2018-as nyugdíjba vonulásáig összesen 47 éven át erősítette az iskola közösségét, írja Duol. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót, sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljes szolgáltatások köre. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejérvár megyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 g-os kiszerelésű Dénes Natura lucernát érinti. A hatóság arra kéri a Fejérvár megyei vásárlókat is, hogy az érintett termékeket ne használják. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutató Programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejérvár megyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt, még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat, napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
4: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
3: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több tízezren érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidám parkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20000 alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas, és hatalmas sebességgel kell több meredek és éles kanyart bevenni rajta. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás csütörtököt, kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, mindenképpen töltsék velem a következő néhány órát, akár munkában, akár utazás közben, akár csak úgy lazulás közben. Hozom a legnagyobb kedvenceket, itt lesz mindjárt Lisa Stansfield és a The Real Thing, jön majd Beyoncé és a Hello, most pedig a kedvencem Britney Spears nyitja az órát, jön a Stronger, szép napot!
0: Lesz te fel!

0: Best FM a legjobb zenék, vidám délutánt kívánok mindenkinek mindenhová. Nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Isteni időnk van, sőt mondhatom azt, hogy szinte istenibb, mint tegnap, mert hogy egy picit enyhült a hőmérséklet, viszont hétvégére úgy tűnik visszatér a nyár, de ma még lazulhatunk egy kicsit és felfrissülhetünk mondjuk a legjobb zenékkel, mert hogy természetesen a 90-es 2000-es évek legnagyobb favoritjai a főszereplők ma délután is. Hozok majd közlekedési infókat, napkérdését, mozi ajánlót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És utazzunk együtt vissza a 90-es évekbe a következő percekben. Érkezik 96 egyik legnagyobb R&B himnusza, Dr. Dre és a Black Street közös dala, amit nagyjából az első hangból mindenki felismer, de azért segítek. No Digity itt a Best FM-en.
1: Yeah. You know what? I like the players. No Digity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Ahogy minden délután eddig is, ma is utazzunk együtt. 0620 55 55 155, ha pedig látnak valamit, ide írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm. Én is jövök az infokkal, és az M1-es autópályán utazóknak ma sincs jó hírem. Budapest felé Tata térségében a torlódás már meghaladta most is a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az autósok dolgát. Hosszabb menetidőre kell ma is készülni. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé pedig egy műszaki hibá autó állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, úgyhogy itt még plusz 3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson is burkolatot javítanak az M1-es autópálya irányába a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sáv zárva is van, úgyhogy mindenki egy kicsit legyen óvatosabb. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ide várom az infókat ma is, jó utat és balesetmentes közlekedés, na meg kitartás az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Bódó Te a Honeybee-től.
2: És hussal is illan már, szálló lufi mit vártál, egy perc csak a Bódó Te és emlék élet.
1: És jön majd Tupac is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 78 éves korában elhunyt dr. Szántó Jenő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Egy legendás, igazi nagybetűs tanár távozott az élők sorából, aki a Dunaújvárosi Főiskola, majd egyetem egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója, vezetője volt. Dr. Szántó Jenőt volt kollégái és hallgatói sokassága gyászolja, 78 éves volt. Dr. Szántó Jenő 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán műszaki tanárként. 78-ban a Miskolci Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt 1985-ben egyetemi doktori fokozatot is elnyert. A sokak számára egyszerűen csak Jenő bácsinak hívott kollégájuk az intézmény egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója volt. 2018-as nyugdíjba vonulásáig összesen 47 éven át erősítette az iskola közösségét, írja Duol. A Dunabecse és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt, digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsoló forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogy ha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
4: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
3: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyagtermékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedettnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyagtermékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Azt hiszem, néha örülhetnek, hogy nincs bekapcsolva mindig a mikrofon, mert hogy imádok énekelgetni. Majoros Rita vagyok, szép délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is 4 perccel, mert hogy én már láttam, hogy a Lady Marmalade érkezik Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink Dala, úgyhogy már előre énekelgettem, de ígérem, mindjárt ki is kapcsolom a mikrofon. Szép napot!
1: Best FM, a legjobb zenék!
6: Soul sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésénél, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani, ami pedig a főutakat, autópályákat illeti véget ért a munka az M0-áson, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az M1-es autópálya irányába, ahol burkolatot javítottak a 16-os kilométernél, a sávzárás is megszűnt, de a 14 kilométeres torlódás hát elég lassan szűnik meg, úgyhogy kell még egy kis türelem. Az 1-es főúton Almásfüzi térségében két autó üt,

0: között. A 76-os kilométernél a forgalom jelen pillanatban is félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy autó és egy motoros. A 87-es kilométernél lezárták a főutat, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat és vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzunk.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nene és a Későre jár, így az óra utolsó dalaként. A folytatásban friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, utána pedig egy isteni No Doubt dallal nyitom az órát. Jön a Hey Baby! És jön majd a Valmar és a Hooligans-szel és a Királylány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 78 éves korában elhunyt a dr. Szántó Jenő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Egy legendás, igazi nagybetűs tanár távozott az élők sorából, aki a Dunaújvárosi Főiskola, majd egyetem egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója, vezetője volt. Dr. Szántó Jenőt volt kollégái és hallgatói sokassága gyászolja, 78 éves volt. Dr. Szántó Jenő 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán műszaki tanárként. 78-ban a Miskolci Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt 1985-ben egyetemi doktori fokozatot is elnyert. A sokak számára egyszerűen csak Jenő bácsinak hívott kollégájuk az intézmény egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója volt. 2018-as nyugdíjba vonulásáig összesen 47 éven át erősítette az iskola közösségét, írja Dúl. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárt keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé. Beszámoló a Duna Online oldalán. Az adóhatóság tájékoztatása szerint országszerte mintegy 400 ezer vállalkozásnak kell benyújtani a TAO bevallását, emellett több mint 100 ezer cég érintett a kisvállalati adó, vagyis a KIVA bevallásában is. A határidő kiemelten fontos a dunaújvárosi adózók számára is, különösen azért, mert az idei május 31 vasárnapra esik. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a számviteli beszámolókat legkésőbb május 31-ig elektronikusan közzé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az adó megfizetésének végső határideje pedig 2026. június 1-e. Itt Fejérvár megyében is megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök, holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, hiszen ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
4: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni, illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbálhatnak, ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
3: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható, és sehol nem ered el az eső, a szél viszont sokfelé megélénkül. 22-27 fokot mutatnak most a hőmérők, késő este 11-18 fok valószínű, holnap pedig újra 23-28 fokot mérhetünk majd. A hétvégén változik egy picit az időjárás, szombaton és vasárnap is kisüt majd a nap, és 25-31 fokig melegszik a levegő, de szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek majd záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt mindenkinek, 5 perccel járunk 2 óra után, megy tovább a nap, megy tovább a délután is a jó hangulat. Én Majoros Rita vagyok, lefőztem az ebéd utáni kávét, úgyhogy jöhet a nagy lendület. Például a Sun Lovers-el jön a Runaway, itt lesz a Valmar és a Hooligans-el is a Királylány. Most a No Doubt Indeed, itt a Hey Baby, én hamarosan a napkérdését hozom.
1: Best FM.

Beszélem a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy már meg is hoztam. Elég sokan vagyunk, akik azért elég gyakran tömegközlekedünk, legyen az busz, villamos, vonat, vagy tényleg bármelyik közlekedési eszköz. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha úgy általánosságban a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor bizony, melyik film lenne az? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a kommenteket. Szóval, ha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor melyik lenne az? Nagyon várom a válaszokat. Cserébe pedig utazunk vissza a 90-es években, méghozzá 94-be Coolióval. Érkezik egy rejtett gyöngyszem, na de azért nevezem annak, mert hogy ez a dal még akkor jött ki, mielőtt a Gangsta's Paradise igazán világsztárrá tette. Tűhet itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésében, mert baleset történt korábban, de még mindig fennakadás van. A 4-es főúton Üllővel területén ütközött korábban egy autó és egy motorosa, a 87-es kilométernél zárva a főút, mentő helikopter is megérkezett a helyszíre. Az 51-es főúton Baján a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtve.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Stay You Be There csajos dala után egy másik hölgy érkezik, egy igazi pop díva, méghozzá Madonna és a Music. Ez konkrétan 2000-ben jelent meg ez a dal, ami egyfajta ilyen újjászületése volt Madonnának a kritikusok szerint. A 90-es évek vége után egy teljesen másik arcát mutatta a díva, és egyébként szerintem ebben ő nagyon-nagyon jó az újjászületésben. Ez a dal sem akar többről szólni, mint ami, nem feltétlen a dal szöveg a lényeg, inkább egy igazi jó kis hangulatot szeretne hozni, kicsit elektropop, kicsit funk, kicsit dance, kicsit diszkó, egy olyan igazi vagány Madonna dal, úgyhogy 2000-ből szól. A Music itt a Best FM-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxygen Media híreit hallják. A Dunabecse és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaújváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé, beszámol a Duna Online oldalán. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutató programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejér vármegyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi észak-nyugati szél, de észak-keleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 13 fok körül alakul, napközben 28 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Meg is érkeztünk a csütörtök délután közepéhez. Ez a 93.1 Best FM, és a legjobb zenéket most már 3 órán keresztül együtt pörgetjük a dunaújvárosi hallgatókkal. Remélem, jól telt a mai nap. A mikrofonnál Molek Csongor este 6-ig teát, és kezdünk Lady Gaga-val. Meghallgatjuk a Paparazzi című nagy slágerét.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon szép délután csütörtökre mindenkinek is kitartást, ha melóznak Dunói városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, mert május 28-át írunk, Csanád, Ágoston, Emil, Vilmos, Vilma. Boldog névnapot nekik, a szülinapos hallgatóinknak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok. 74 évvel ezelőtt a görög nők szavazati jogot kaptak, és 284 esztendeje 1742. május 28-án megnyitották az első fedett úszodát. Híres emberek, akik ma születtek, hát 58 éve látott napvilágot, Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, és 127 éve látott napvilágot, Petes Sándor, színész, a Dénes Petes Dúó tagja. Aki ünnepel ma, Dunai versi hallgatók, remélem itt vannak velünk a Besten, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Robbie Williams-szel folytatjuk a műsort, és a She's the One című slágerét már elindítottam a háttérben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek most dunaújvárosi autósok. A Rácsalmási bekötő úton építési munkák miatt továbbra is aktuális még a félpályás lezárás pár héten keresztül. A 0-1-es kilométerről van szó, és az 51-123-as bekötő útról. Aztán az 52-03-ason is végeznek közműépítési munkálatokat, Kiskullacháza-Izsák összekötő úton a 20-as kilométernél. Itt is kell készülni, még mindig útszűkületre. És ugrunk egy kicsit messzebb, az 52-11-esre, Lajos Mizsek-Kunszent Miklós összekötő utat említem. Itt a 11-es és a 41-es kilométer között félpályás lezárás útkarbantartási munkák miatt lassítja a közlekedést. Ha van egyéb konkrét infójuk utakkal összefüggésben, akkor jöhet bátran 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk, előre is köszi szépen. A Sweetbox zenél a folytatásban, meghallgatjuk az Everything's Gonna Be Alright című felvételt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, tartalmas csütörtök délutánt mindenkinek, aki velünk tart, dunói városi hallgatók, az újakat pedig külön köszöntöm. Hát még 2 egész óra miénk a mai napból, akárhogy számoljuk, a mikrofonnál Molek Csongor, és indítja mindjárt a felvonást James Blunt, a dal pedig ez, a Bonfire Heart. You light the spark in my bonfire
0: heart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. A csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete már aggasztóbb, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatók. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik a repontautomatáknál. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északias szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szólnak a kedvenc dalok hazai és külföldi vonalról egyaránt továbbra is. A 93.1 Best FM-en örülök, hogy együtt szórakozhatunk még egészen este 6 óráig, vagy később délután 6 óráig, ilyenkor lassan a nyári időszakban már inkább így fogalmazunk. A nevem Molek Csongor, és James Blunt egyik érzelmes slágerével kezdünk. Ez a Bonfire Heart.
0: 93.1

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek csütörtökre, dunói városi hallgatók, a nevem Molek Csongor. És holnap péntek, nézzük milyen időnk lesz, bár sok új infóval nem tudok szolgálni. De kizárólag jó híreim vannak. A napsütés kapja a főszerepet továbbra is, kevés felhő lesz majd felettünk, de csapadékra készülni egyáltalán nem kell. És majdnem a nyári időjárást kapjuk majd hőmérsékletben. Némi széllökéssel, az északi-északnyugati szelet kísérik majd erősebb lökések, inkább a nap második felében majd. A csúcsérték pedig 23-28 fok körül alakul. Pollenterhelés, allergiás hallgatók, egyre durvább a helyzet, a fenyőfélék tartják magukat a magas tartományban, és a csalánfélék is beindultak, a pázsitfőfélékkel együtt a közepes tartományban van jelen a levegőben. A pollen koncentrációjuk, úgyhogy be kell tárazni papír zsebkendőből biztos, ami tuti alapon. George Michael-től a Fast Love című számot játszom a folytatásban.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak ma...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunaújvárosi hallgatók, az önkormányzat tájékoztatása szerint az étkezést a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolás kiskorú gyermekek részére június 22-től augusztus 31-ig, a szakképző intézményekben tanuló kiskorú rászoruló gyermekek részére június 16-tól augusztus 31-ig, valamint óvodás bölcsödés gyermekek részére augusztus 1-től augusztus 31-ig lehet igényelni a munkanapokon. Fontos, hogy a nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli a szülő az ingyenes étkeztetést, és a határidő június 3-a. Minden fontos információ fent van a dunaujváros.com hírportál aktuális cikkében, ezzel összefüggésben. A Simple Red zenél most meghallgatjuk az Ain't That a Lot of Love című

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93-1 Best FM-en, míg a következő órát együtt töltjük, szerencsére kedves Dunói Városi hallgatók, aki nemrég csatlakozott hozzánk, ők is jó helyen vannak. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A nevem Molek Csongor, és remélhetőleg már a legtöbben lazulnak, akik még melóznak, kitartást kívánok. Egy mocsós slágerrel kezdünk, ez a Chillin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti az üzemi baleset. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rezgésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben 2 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint egy 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott 3 parkoló autónak, a sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer. Az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik a repont automatáknál. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északias szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A Dunabecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A GESZ gépparkja egy új, közel 40 millió forint értékű munkagéppel bővült a sikeres közbeszerzési eljárást követően. Az új traktort télen-nyáron tudják használni különféle feladatok ellátására, tájékoztatta a dunaujváros.hu. Az új traktor fontos szerepet tölt majd be a város üzemeltetési feladatok ellátásában, nyáron a kaszálási munkákban, télen a síkosságmentesítésben, egész évben pedig a különböző szállítási feladatok során segíti a szakemberek munkáját. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé. Beszámol a Duna Online oldalán. Országszerte, így itt Fejér vármegyében is. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazította a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejér vármegyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szólnak a legjobb zenék, mint tudják a rutinos dunaújvárosi hallgatók, a 93.1 Best FM-en, és még a 60 perc a miénk, a mikrofon mögött Molek Csongor. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Egy korábbi lazulós parti felvétellel kezdjük az órát, zenél a Motyó, és szól a Chillin című felvételük.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en kátyúznak azért pár szakaszon a környéken, kedves dunaújvárosi közlekedők, például a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 66-os és a 80-as kilométer között. Számítani kell útszűkületre kátyúzási munkálatok miatt, és az 52-esen is végeznek útkarbantartási munkákat a hozzáértők, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 62-es-65-ös kilométer között félpályás lezárás van érvényben. Jelezhetik bátran, ha van egyéb infójuk, akár rendőri aktivitással összefüggésben, 30-as 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, Beyoncé érzelmes lágerét játszom most, meghallgatjuk az Irreplaceable című dalt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, már megint a sport van fókuszban dunaújvárosi hallgatók, mivel Cegléden rendezték meg a tollaslabda diákolimpia páros versenyszámainak országos döntőjét, május 23-án és 24-én, a viadal szombati versenynapján a középiskolások, vasárnap pedig az általános iskolások mérhették össze egymással erejüket, és a népes mezőnyben ott voltak a Danubius Kelse versenyző is, akik 11 párral vettek részt a viadalon. Az általános sulisok vasárnapi versenyén vegyes párosban Gerendai Péter és Simon Boglárka a 6., Péter Ábel és Berényi Laura a 7., Sági István Dániel és Váradi Hanna a 9. helyet szerezte meg. Leánypárosban Jakab Juliana és Ihász Napsugár a 6. helyen végeztek, Berényi Laura és Szabó Janka a 10., Simon Moglárka és Váradi Hanna a 11. helyen fejezték be a versenyt, még a fiúpárosoknál Sági Dániel és Gerendai Péter a 11. pozíciót szerezték meg. Mindenkinek gratulálunk, ott vannak a részletek fotókkal a dunaujvaros.com portálon. Danny Minogue énekel most nekünk, a dal pedig az I Begin to Wonder. When I walk in the

93.1 Best FM, a legjobb zenék, a mai búcsú slágerem pedig Desiree-től a Life című dal. Köszönöm szépen a figyelmet, Dunaújváros és a térség. Remélhetőleg jól érezte magát mindenki az előző 3 órában is, maradjanak a Best FM-en bátran. Garantált a zenei változatosság a nap 24 órájában. És a jó hírem, hogy holnap már péntek, megint találkozunk, délután 3-tól jelentkezem, ha velünk tartanak. Molek Csongort hallották, minden jót kívánok. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunavecsei és a Dunaújváros közötti kerékpáros útvonal is bekerült az év kerékpárútja 2026 országos szavazás döntőjébe. A hírt örömmel osztotta meg a városvezetés, amely arra biztatja a térség lakóit és a kerékpározás szerelmeseit, hogy voksaikkal támogassák a Dunamenti szakaszt a versenyben. A különleges útvonal, a természetközeli élmény és a városi látványosságok miatt is népszerű a bringások körében. A kerékpárosok a Dunapart hangulatos környezetében tekerhetnek, miközben látványos panoráma nyílik a Pentele hídra és a Dunaújváros ipari örökségére is. A szavazás június 2-án éjfélkor zárul, addig bárki leadhatja voksát interneten. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárgy keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé. Beszámol a Duna Online oldalán. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Június 8-án várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. A Fejér vármegyei érdeklődők is a polisz.hu oldalon olvashatnak a részletekről és a jelentkezés módjáról. Június elején ismét megrendezik a NAK Szántóföldi Napok és Technológiai Bemutató programot Mezőfalván, ahol a mezőgazdaság legújabb technológiáival, gép újdonságaival és gyakorlati bemutatóival várják az agrárszakma szereplőit és az érdeklődőket. Az ország egyik legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényét 2026. június 3 és 4 között tartják. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény fókuszában ezúttal is a fenntartható gazdálkodás, az agrárinnováció és a gyakorlati technológiai bemutatók állnak majd. A mezőfalvai helyszínen a Fejér vármegyei látogatók is működés közben is megismerhetik a legmodernebb mezőgazdasági gépeket és megoldásokat. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 13 fok körül alakul, napközben 28 fokig emelkedik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren, rendkívüli kamion stopp a BL döntő miatt, tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késés szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
2: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Katon hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Időjárás nélkül ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja? Megpróbálom felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimuszokkal, aztán D és Slimfit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 78 éves korában elhunyt dr. Szántó Jenő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Egy legendás, igazi nagybetűs tanár távozott az élők sorából, aki a Dunaújvárosi Főiskola, majd egyetem egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója, vezetője volt. Dr. Szántó Jenőt volt kollégái és hallgatói sokassága gyászolja, 78 éves volt. Dr. Szántó Jenő 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán műszaki tanárként. 78-ban a Miskolci Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt 1985-ben egyetemi doktori fokozatot is elnyert. A sokak számára egyszerűen csak Jenő bácsinak hívott kollégájuk az intézmény egyik leghosszabb ideig szolgáló, ikonikus oktatója volt. 2018-as nyugdíjba vonulásáig összesen 47 éven át erősítette az iskola közösségét, írja Dúl. A mozgóképalkotás és hangfelvétel tantárt keretében szinkron stúdió tulajdonosok látogattak a Dunaújvárosi Egyetemre, hogy gyakorlati tapasztalataikkal segítsék a televíziós műsorkészítői felsőoktatási szakképzésen, valamint a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló diákjait. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint az esemény egyik vendége Dömötör Naomi volt, egy budapesti székhelyű cég alapító tulajdonosa. Az előadás során beszélt vállalkozása indulásáról, szakmai pályafutásáról, valamint arról is, hogyan vált a szinkronizálás és a lokalizáció a fő szakterületévé. Beszámoló a Duna Online oldalán. Az adóhatóság tájékoztatása szerint országszerte mintegy 400 ezer vállalkozásnak kell benyújtani a TAO bevallását, emellett több mint 100 ezer cég érintett a kisvállalati adó, vagyis a KIVA bevallásában is. A határidő kiemelten fontos a dunaújvárosi adózók számára is, különösen azért, mert az idei május 31 vasárnapra esik. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a számviteli beszámolókat legkésőbb május 31-ig elektronikusan közzé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az adó megfizetésének végső határideje pedig 2026. június 1-e. Itt Fejér vármegyében is megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából vasárnap. Országosan 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. A meteorológusok szerint napos időre van kilátás, a térségben kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Az északi-észak-nyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Átmenetileg megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, reggelre 16 fokig hűl, délután 25 fok körül alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Még tart az európai rákellenes hét, rekordot döntött az ESIA, szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
2: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158 ezeren tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, között a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyolfelhős idő várható, északkeleten időnként több gomoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Tök tényleg, annyira igazatok volt, már abban a pillanatban kaptunk.
5: Kulpa.
4: 06-25-55-155 SMS-be, Viberen, még a Best FM Night Shift Facebook és Instagram oldalunkra, és így végig pofáztuk a Spiller Group Jetet, úgyhogy
5: igyekszünk ezt elkerülni,
4: ne haragudjatok.
5: Hogy amivel a múltkor végeztem, most azzal kezdek.
4: Ugyan, na, de most akkor tényleg fogjuk be, okay. Addig kérünk elnézést, hogy megint lejár az egész. Na, dances csütörtök még egy órán keresztül DJ Miller elért a Spiller Group Jetel a legelején. Nyomja, Demi, kérünk.
5: Okay.
0: Best

0: Mert tervem, nem tudom, hogy sikerülni fog-e, ugye hát ugye Arsenal Paris Saint-Germain döntő ugye igen. Szombaton.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt megcsinálni, még nem tudom, holnap megyek majd a főpróbára, hogy pontosan mi lesz ott az időbeosztás, hogy mind, de hogy hát simán meg lehet, tehát hogy a, ismervén ugye itt a popkultúrát az elmúlt 20-30 évből, hogy csak francia és csak angol előadókból.
1: Ah, hát ez simán.
0: Megoldani.
1: Hát ez simán. Hát ne viccelj. Ha csak francia lenne is megoldanád, persze, vagy ha csak angol, de így a kettőből óriási van merítés.
0: Itt igazából az a nagy baj, hogy mi az, amit meg kell hagynom. Tehát, hogy csak, és hogy mi az, amit ne játsszál, mert azért nyilván hát limitálva van nekem is az időm, hogy mennyit
1: de még előttem. De mi a kérésem úgy lehet ilyen kulisszatitkokat megtudni tőled, Whiteboy, hogy ilyenkor mi a mondás, hogy mit igen, mit nem, hogy old meg zeneileg?
0: Igazából, de hála az égnek, azért már dolgoztunk párszor együtt
1: ezért
0: a
1: szulapával,
0: tehát tudják, hogy nagyjából mit szeretnének, én meg azt meg tudom oldani. Figyelj, ott lesz 70 ezer ember, vagy mondjuk 65 ezer ember, mondjuk 10-től 70-ig korosztályban. Húzd fel őket hangulatba úgy, hogy amikor megszólal a síp, szó a 6-kor és elindul a Bajnokok Ligája döntő, akkor ők stengbe legyenek.
1: Aha. Hát ezt a simán megoldott.
0: Ennyi, és erre van úgy nagyjából azt hiszem 3, de úgy van, hogy a kapunyítás az ugye 3 órával a sípszó előtt van, tehát ezért nekem ott 3 órán van ott egy szépen.
1: És ezt ténylegesen végig is játszhatod a 3 órát, mert az alatt egy gyönyörű ívű szettet le lehet bonyolítani azért.
0: Figyelj, az EB meccseken úgy volt, hogy mondjuk ilyen 2-2 fél, és akkor az utolsó fél órában már tudod mindenféle ilyen bejátszunk, a kivetítőn, kis interakció.
1: És akkor nyilván ahhoz párosul hang is.
0: Igen, akkor ott már nem. De azt mondom, hogy egy nettó 2 órát az elején biztos.
1: Azért az nagy dolog. Olyan büszke vagyok a Whiteboyra, legyetek büszkék ti is!
0: Aranyos, ezt megpróbálom minden úton módon rögzíteni. Kis kamerákkal, ez én is jöjjék, ez meg kell, mert ez Isten tudja, hogy mikor lesz még egyszer. Igen. Nem is az, mikor lesz majd még egyszer az, hogy Budapesten VR5-től lesz és zenélhet rajta. Ugye ezt minden másodpercet rögzíteni akarom. Aki mondjuk ennek az előző dalnak akartam volna minden másodpercet élvezni, picikét túl dumát.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na, akkor azt már tudjuk, hogy én hozzánélek a hétvégén. Te merre leszel egyébként?
2: Jönnek a dátumok.
3: Az a durva, hogy te már nem is emlékszel erre, de gyakorlatilag én ma például általad megyek, illetve várjál, bocs, nem, az majd holnap lesz, mert ma még csak csütörtök van, de egyébként úgy látszik, hogy, hogy e körül a foci meccs körül zajlik.
1: Na, visszajöttek megállapotatok.
3: Így
1: jó,
3: van,
1: akkor
3: meg, közben egy másik nagy szponzornak is ma lesz egy rendezvény, egy sportpálya megnyitóval, ahol szintén ilyen háttér muzsikálás lesz délutántól kora estig.
1: Aztán ez egy sportos hétvége.
3: Igen, és akkor utána mondjuk a szombat, az már nekem késik, sajnos a meccset nem fogom valószínűleg látni, hiszen felvidéken leszek a Komáromi erődben, igen, egy koncerten. Szerintem pont 7-kor kezdődik a koncert, 9-ig, és után, tehát előtte egy felvezetőt nyomok, meg a koncert után egészen reggelig.
1: Meg lennék lepődve, hogy nem lenne, hogy az egy-két tévé kihelyezve.
3: Igen. Hát, hogyha mondjuk a kedves szervezők vagy a művésznő engedi, ezt nem tudom, hogy áll a focival, úgyhogy...
1: Hát neked a backstage-ben legyen csak egy izé tévé.
3: Igen, vagy Effendi barátunk ezt meg szokta oldani így kult alatt telefonról, tudod, hogyha mondjuk a Liverpool játszik, tudod.
1: Hát ez egyszer volt. Ki volt az óriás, itt ment az interneten, talán a Sven Vész?
3: Valami fesztivál. Közben nézte a meccset.
1: Ha igen, de kis telefonja nézte a meccset. Elődöntő volt valami.
3: Nekem ez mondjuk nem lenne képem, de van, aki ezt úgy csinálja, hogy nem veszik észre, és nem nyomja rá a bélyegét a produkcióra, akkor fiam, mehet nyugodtan.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát sokaknak lesz az, hogy tényleg akkor jövő héttől jön majd a mennyország. Ugye kezdődik a nyár.
2: Igen. Hivatalosan is.
1: Hivatalosan is. Nyár, úgy, igen, úgyhogy jövő héten mi már nyárba fogunk találni. Ahogy érzed.
2: Hát igen, attól függ, hova mész, milyen a rendezvény, ugye?
1: Jó, van, figyelj óvatosan a hétvégén, és akkor jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen ezt a majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok. Hello.

0: Original, DJ Miller.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just alright as we dance.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk. Holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz. Jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád család vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébiha tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közútmenti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakoribb egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkap Sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta el rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
3: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
2: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Pont úgy, ahogy majd szombaton a Puskásban, itt nálunk a következő órában is angolok a franciák ellen. David Guetta jön a Just a Little More Love-val, őt követi majd Robbie Williams a Millenniummal. Aztán érkezik a Daft Punk az Around the World-el, és rögtön utánuk a Gorillaz lesz itt a Darrell. A short Christina Aguilera nyitja a Dirty Van.
4: Ez a Night Shift a Best FM.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Rengeteg követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki James Bond lehessen. Robbie Williams legyünk köszönjük, ebből csak egyet tud teljesíteni, hogy brit. Úgyhogy nem maradt más, mint hogy egy James Bond főcím zenéből csináljon egy slágert. Így született meg a Millenium.

2 Daft Punk. Jó, másfél Daft Punk. Na, fogalmazunk így. Jön egy hamisítatlan és eredeti Around the World, aztán pedig a Money Monday után pedig egy Harder, Better, Faster, Stronger Kanye West verziójában, ami ugye csak simán Stronger lett. Na, ez az igazság, ez fog történni a következő percekben itt a Westen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve, Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és a Dare, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a hétfőhöz, meg a kedhez képest szerdára és mára. Idézőjelben sokkal rosszabb időt jósoltak a meteorológusok, nem jött be, vagy hát hogyha ez volt a rossz idő, akkor csak azt tudom mondani, hogy holnap is ugyanilyen rossz idő lesz, mint ma. 24 fokos nappali maximum, minimális felhővel, minimális széllel, éppen ezért magas UVB sugárzással mindenhol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gumoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem tudom, hogy van-e összefüggés vagy célzatosság abban, hogy ez a két világnap pont ugyanerre a dátumra került, de ma, május 28-án van egyrészt a hamburger világnapja, másrészt szintén ma, május 28-án van az éhezés elleni világnap. Jesse J, Domino, ezzel indítjuk a következő órát.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Bucketheads csak ezzel jelenthet egyet. The Bomb! Ez jön, hogy te Best FM.

0: szemben.
1: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Na, most érkező Della Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket olloz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Della Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Della Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

Best FM a legjobb zenék. Gyakorlatilag csak ennyi a jó fejségén múlott, hogy nem kellett azonnal visszavonni a Fugees debütáló albumát, mert hogy nem tisztázták a szerzői jogokat a Ready or Not-hoz, amelyben ennyi egyik dalát használják fel. Jön a Fugees itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rákellenes hét, rekordot döntött az ESZIA, sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguruüldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy öttagú fiúzenekar, amely jelenleg már csak trióként funkcionál, és ahol az eredeti tagokból már csak egy valaki van a zenekarban. Aztán egy öttagú fiúzenekar, akinek a visszatérését már régóta várjuk, meg egy öttagú fiúzenekar, aki másodvirágzását éli mostanában. Vagyis East 17, Backstreet Boys, meg az NSYNC-ből Justin Timberlake.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék, talán ugye a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy holnap és holnap után Hősök tere és környéke, Városliget és környéke, illetve Puskás Aréna és környéke, autóval úgy, ahogy van, felejtős, köszönhetően a Bajnokok Ligája.

Best FM, a legjobb zenék, a három alapember, vagy inkább úgy mondom, hogy a három alaphang, Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz mellett a Shrek mindegyik epizódjában más-más világsztár csatlakozik hozzájuk. Az ötödik részben például Zendaya lesz az, aki majd Fiona és Shrek lányának a hangját fogja kölcsönözni. Accidentally in Love jön a második részbetét dal a Counting Crows-tól itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Duett hátán, a mai utolsó 60 percben, itt a Bestem. A Valmár hozza majd magában Manuelt és az Éget a nap című közös dalukat. Segi érkezik Rick Rockkal és az It Wasn't Me-vel, Sarah Connor TQ-val énekli majd, hogy Let's Get Back to Bad Boy, Roy pedig állandó partnerével Ádámmal hozza majd a Feketén a Hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 15-4 jelenleg az állás Shaggy és Sting között, Sting javára abban a tekintetben, hogy eddig hányszor koncerteztek Magyarországon, ráadásul ebből ugye van egy közös is, amit a Hősök terén nyomtak együtt, és hát erre ugye majd idén nyáron Sting rátesz majd még egy lapáttal. Shaggyről egyelőre nincs információnk, hogy akár a környéken is járna, csak most itt nálunk az Itt Vazulnival.

Best FM a legjobb zenék, ne legyen a nevem White Boy, hogyha a Rockefeller Skanket nem fogom szombaton játszani a Puskásban az Arsenal PSG döntő előtt. Persze, hogy fogom játszani, meg persze holnap is jövök ugyanúgy, mint ahogy jövök minden nap 6-kor. Holnap Night Shift Extra, hangyát hívtam vissza plusz egy órára, szóval Funkival indítjuk a péntek estét holnap 6 és 8 óra között, és aztán 8-tól megjönnek a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, de már nem mixben, de egészen éjfélig. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubinus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jég.